0: Sega Mega. Sega Mega. Sega, Sega.
1: Pa ne bi ja ovoliko dugo ostao na estradi da ne pratim trendovi.
0: Bujaka, bujaka. Sega Mega. Sega Mega. Sega Mega. Sega Mega. Bajaka, bajaka.

0: Zsangadaranik.
1: Portálni kellett,
0: Zsangadaranik. Zsangadaranik.
1: Drága Médás, Padre!
0: Zsangadaranik. Zsangadaranik. Zsangadaranik. Zsangadaranik.
1: Nézd, hogy a Pespo!
2: Maga ti a szép!
1: Nézd, hogy a Zsia Pespo!
2: Maga ti a szép!
1: Nézd, hogy a Zsia Pespo!
2: Maga ti a szép!
1: Moram jednom da se manem. Odmah da prestanem.